szendvics reggjére, Denit. Ettől mi csívat van a kélek jönni? Már a nélet vagy a marudják kéle denen a kéle. Hittavatek, ha hittavatiak, nirnámi kövel életén a. Adverdi vásén, a pihamogi me csívit vele, meveni kála paricséd pahujén a. Meveni áje munegehén a. Hibé, csívit egy kélek jönni. Maranet vada amaru de abba vadanenni. E amaru davastike tamai. Ita passe alwa. Obe me dara ganimama. Mulu loketama maha panividayak dena. Veera kathawak bawata patwenawa. Etakal dara.